0: died and you just stood there.
1: Je tu jaro, je tu máj, tak Rockzone, hraj nám hraj.